0: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, Station Bremen and Station DXB on the 31 meter band.
1: Hozzák szólunk nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözlöm benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

Alsó csengeren, alsó csengeren áll vagy 30 ház. Alsó csengeren úton útfelen szép lány van vagy 100. Egyik tudja, másik tudja, nyelvük folyton jár.

specialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket. Paplant, szőnyeget. Gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapat. Szelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltételül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

papítok a modellben minden, mint a nő. A nőnek mindig sikerül, a zsáborban a vagyból, hogyha néger gyermekek esnek le, még igaz.

ezt a kis dalt neked írtam, benne dalol a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tiéd vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj,

Nefi, Nefi, nem hagylak el már sosem. Remény, remény, együtt fogunk élni szép csöndesen. Sötét az ég, mikor nálad nem vagyok.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Babis Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

0: Beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elbois orkester, fortsätter med Tea for Two.

és kérem, legyen minél előbb az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem, legyen minél előbb az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságok elintézeni.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola.
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
2: Use Ajax,
1: boom, boom.
2: The foaming cleanser.
1: Boom, boom, boom, boom, boom.
2: Gets things clean just like a whiz.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: You'll start paying the elbow tax
3: when you start cleaning with Ajax.
2: So use Ajax,
1: boom, boom.
2: The foaming cleanser.
1: Boom, boom, boom, boom, boom.
2: Floats the dirt right down the drain.
1: Boom, boom, boom, boom, boom.
4: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
2: So use Ajax,
1: boom, boom.
2: The foaming cleanser.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
2: Floats the dirt right down the drain.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
5: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.

profil, magához édesen. Elviszi minden sóhajón, utolsó szó, ez jól tudom. Egy kis levél, ez elmesél majd mindent.

0: io ho tornato là, tare shanyanganam.
1: Jump at this was a gash, he shot his wood mash.
2: Ebben a melegben ugrálnak.
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délve 12-kor nem rossz.
3: Tudjuk, majd kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

Azt mondják, a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak gúlya baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagos.

Vadonatúj öltönyömbe sétálni megyek, háta, mint a kapuaj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vicin, s ruhámat

0: nem kér.
1: Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek.
0: Közben kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat

0: A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít, ön a mennyasszonyommal koketál.
1: Bocsánat, a mennyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont le kell nyíl. Azt hittem,

amit is hazudsz. Meglátod majd, hogy mégse fogsz te más szeretni. De menj, ha gondolod, hogy el tudsz menni. Csak menj, és próbálj nagyon.

0: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 ezer néző előtt a magyar himnusz.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Aktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: vollkommene Beleuchtung mit Tungsram-Lampen.
1: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

Ki nem mondhatja erre, hogy talán az egyik szára rövid lett, a másik meg hosszú lett, drága cupicám, nincs rajt semmi hibám.

öreg ember, nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár ez jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó, akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él, s akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős? Ki belőlem fölhagy, sohasem voltam nő, temetés vagy esküvő, vagy egyéb játeset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompű néverló. Nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blit, kacak az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blok, röhög a blum, röhög a kón és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az évesek. Röhög a háj, röhög a máj.

vesző, nevelek egyet, mert bebecsapódok tő. Ha a végrehajtó jön foglalni engemet, nevetek egyet, s felkérem, hogy foglaljon helyet. Ha a lábamra hát egy mázás asszony sár, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a dal, nevet a csartos, nevet a gól, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacagas fasz, kacagas fit, kacagas fitzer, kacag a blitz, kacag az ember, nincs is benne fit. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kól és hú. Rög a grossz, rög a klej, rög az ízvesek. Rög a háj, rög a máj, repel a mellé, a vese fáj.

0: Hier ist Trias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a röltex áru.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

Potom magának nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hiszek jó szeszés valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs.

mesék, ne félj, hiszen én vigyázok rá. Gondolj vissza boldog ifjú korra, mikor mesét mondott még anyukád. Helyette én simítom most sejmes hajadat, helyette én mondok most szép mesét, s bár kérdezni is foglak, te szót se válaszolj, aludj és álmodj szépet kicsikét. Volt egyszer, hol nem volt,

A rádió közvetítés a következő rovid hullámokon sugározzuk 31,1-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

Egy olyan mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Halló, te Rozika, te, gyerünk a moziba, fe, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

ugye hogy eljön, kicsi szívem, remeg bevárom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szeretem. Épp ezért terdám a citadellán, ugye hogy eljön.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a

0: Villamos után panc, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevánszorgok, rámordít a vezér.
1: Kovács maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
0: Én pehes, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Borotonelle leg distingvälta ydylö telepe Tobini pansio. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Hello everybody, hello. Hello is the shampoo that glorifies your hair. So hello everybody, hello. With softer, lively curls and

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak. Ilyennek képzeltelek mindig,

mondjak néked, nem is tudom, semmi sem új a nap alatt. Szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak.

Igen, természetesen, persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

tudom, hogy jön majd más, ki téged imád. Aki halál, vidám és mosolyog rá, megyek és tőled

ciò posa una decisa cane, mi cormin del sedir, ud minte cartio far, i srambor ulto salva usmo cane, ud alto motnem tuttom solni, ciò gönnyes lett a két szemem, hogy te annyi hív után, hogy könnyen eldobod.

csak azon az egy éjszakán, mikor minden összedűlt, úgy mint egy kártyapár, és rám borult az ár.

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, kutya a jövőt.

nagyon hozzék, mennyi átkoztó rád, mint a szegény. Szegény Istenek szíve megszakad, mert már lassan

Fényes lett a nagy porond, a néző mint kacat. Itt a cirkusz vígbohóc, ami furán szaladt. Máhajában orvos ül a nagy lélek búván. Őszes hajú, szemüveges, hírneves tanár. Lám az orvos halvány képen rögtön felvidul. Sápot arca, mint a rózsa, rögtön kipirul.

két napig a híres orvos csak mukin nevet, s közben írja szorgalmasan a recepteket. Ám de így szól, kár a brómért nem sokat segít, s invitálja cirkuszba a pácienseit. Egy szép este orvosunk is egy tucat beteg, orvosságként váltják meg a cirkusz jegyeket. Nem tévedett professzorunk, remek a hatás, mukidalos a sok beteg.

Hallottad? Professzorhoz nem sokára jött egy új beteg. Panaszkodott, szédülök, ó jaj, ez mi lehet? Igaz, hogy a feleségem rútul elhagyott, s a világon olyan nagyon egyedül vagyok. Professzor úr szeme erre elmosolyodik, menjen csak a cirkuszba és nézze meg Mukit, hallgassa meg, felvidul és nem lesz már beteg. Ám a férfi könnyes szemmel mondja, nem lehet, hiszen én vagyok Muki, az énekes bohóc, a potra honduci, a bajszom sárga kóc. Én vagyok Muki, kit nője elhagyott. Elment a nyuszi, most már minek vagyok. Tanár úr, én bevallom, minden szavam hazugság a porondon. Elment a nyuszi, és könnyes lett a kolc. Én vagyok Muki.

De hétnapig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulát. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem

csapkodó az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Hibajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunszos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szeretett himnuszai. Babics Mihály előadása.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem, Tonyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Hé, Rádigó, Technikovívmánya, ezt még te se tudod.

világ van, szóval telefonon üldöznek a nő. És egytől egyik azzal gyilkolt legyen nő ő. Nincs más ellenszerem, hát jött ki részesen, mégis te leszel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület elő, sem szület után. Akkor sem nősülök soha, a vénuszi csoda, a Darius papágyulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavar, és nem kell semmi hozomány,

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

a szívem közepén, kegyednek még van hely. Egyszerű a dolog, magyarul udvarolok, s én is így dalolok, hely. Mondd ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Die Hamol Ultraprodukte sind wirksame Schutzmittel gegen die brennenden Strahlen der Sonne. Genießen auch Sie die Sonne, aber mit Hamol Ultra.

A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: született a Danúbia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúbia óra van a háznál.
2: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 10.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
3: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
4: Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
5: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
6: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

írásban, szóban, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol vegyem nőt. Nincs más ellenszerem, hát közhíré teszem, mély tisztelettel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dáriuszba fájulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. A telefon kínszenvedés már nem sokáig tart, mert beéneklem gramofonba holnap ezt a dalt. Szó nélkül felteszem a kedvenc lemezem, ha újabb kérőm jelentkezik majd. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dáriuszba fájulány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati.

Bántok, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,

bántok, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,